0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Rádió Polonia.

gyanúszik már Budának királyvá. Százezer csodát ígér a sok pesti bár,

0: Balaton leglátogatott a fürdőjes siófok, strandja ritkítja párját, bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: A síma arc titka. Új tabula rázapenge. Svéd acél, hajszál vékony, finom él.

szemeink, zokok az ének az éjjel át. Neked szól vágyom, vadul és pályón a szerenát. Így soha se hívott az

sohase vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még sohase vártam valakit.

lesem, mikor oly gyakran járok felé. Titok, jaj, meg ne tudja senki sem, hogy én szerelmes vagyok belé. Lehet, hogy számodra már ez a titok egyáltalán nem új dolog. Lehet, hogy amit még ma elhallgatok, már te rég tudod,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert ez nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjének nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Istenem nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férjnek épp elég. S ha megcsalod, szerelmes lesz belém. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehéz bombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Le kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, már egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Megyelszontól kérdeztem itt kolléga, hogy felállítottam, tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, baj van.
2: Az izzószálnak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.
3: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

kezemhez írsz, vagy ha mosolygó szemedbe nézel. Sokszor magam sem hiszem, hogy szíved már csak az enyém.

Rádió Budapest Hölgy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária Főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária Szerecki Cita. Antónia Ponti Hanna. Bálint Sárdi János. Panni Kismanyi. Krikli Tóbiás. Latabár Kálmán. Gyurátus Járai Ferenc. Kossuth Lajos Földényi László. Draskóci Solti György. Páró Simonics Pártos Gusztár. Brigitta a felesége Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen Fáj Béla. Görgei Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy. Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

Csak így a falba verem a fejem, mert a terelem nagy baj. Jaj, jaj, maga csak ha tudja, hogy keres, s amíg a csacsi szívem remek, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. S amíg emeló, emeló, emeló, jár, ujjon, a nyelven kilóg, és lead egy kilót a test, sújon. Jaj, maga csak valondozik velem, s emiatt én a falba verem a fejem, mert a terem.

Vagyok mégsem szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsegyem, mégsem nyerem, a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem.

Jós vagyok, hős vagyok, még sincs szerencsém. Semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény. Kémény seprő sem hoz nekem

Várjon kint a kiskapuba vasárnap, vasárnap, vasárnap. Ezt üzenem kicsi baba magának, magának, magának. Leneved majd viránk a teli vén, hold no meg az égbolt kicsi babám. Várjon kint a kiskapuba vasárnap, vasárnap, rejárnap.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

drágám, közelebb áll. Ha ma rabdasz az icipici csókosszát, ugye érzed azon a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át. Ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bájig és a szerelem ringadó. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás mindent vár. Te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cici-fici csókosszát.

Van vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan, finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerni, drágám, közelebb áll, ha ma raddasz az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa és a szerelembe ringató.

0: most az életünk. Ha marad, azt az icipiti csókot szád.
1: Fess a festi nő, ha kicsike száját festi, ő csak érte remeg. A férfi sereg, noppal stoppol, portfölöl, de este

0: Radio D, your gramophone station.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

savamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, Anciella Bella Vicky, egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő, elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már.

ha hallok valami rosszat, legyen rém nyír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig gazdagok én. Ha főzik a komor pletykát a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát ezen szívből nevetek én.

Mint át vas az én tempom, perceken belül és nálam egy kis kaland. Mert kérem, oly remek a kis, oly remek a kis, oly remek a kis autóm. Úgy repül be, mint akár egy postagalam. Ha beleül, akkor majd megér. Tudom, hogy nem kár a benzinér. Mert kérem, 120-as, az én 120-as, az én 120-as, az én tempom, perceken belül.

Tóni ez mégse mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemén. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát üssek ő majd kezdett.

Móni, ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész.

0: Der neue Opel-Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel-Rekord.
1: Gyújtsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

és maga vagyok én. Kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz. Gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám. Nincs elovam, de víg vagyok mindig ám. Mert 32-es maga vagyok én.

mindkettes maga vagyok én. Kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska az

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Szeré lesz a nevem, én a ser megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

Bloop. Bleep.

Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szeme rám ne vessen.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

van a végtelen. A rózsa azt jelenti, hű vagyok, a szegfű azt, hogy

rózsa azt jelenti, hű vagyok. A szektű azt, hogy a nap ránk ragyog. A ne felejts, hogy el ne felejts.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

koromból takandult itt, ha nem lesz itt hiba, nem is lesz. Csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, ha jó a bó, cicák jól vigyázzon.

gyerek, ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény.

szél van, de jó a korsolyázás. A pingpong megy jobban, vagy a vízás. Futballra, kapja játék, én inkább hegyre mászni, sportolj, ez itt a mert erős az a nemzet, ahol sportol a nép. MHK-t is könnyen megy a hír. Hát

pont. Magát szeretem, a kacér szép szemét, s az állnok fűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet, a bolondja vagyok.

Chocolate and chocolate, yeah, yeah, what I see being hard to meal, boom. Mag a kellnek nekem a mér, pont! Magát szeretem, a kacér szép személy, csodálnok hűtlen szívét. Lehet a szerelem egyszerű, de mégis komplikált, Éva óta nagy talán. Töröm a fejemet, hogyha kérdem őszintén magát, együtt rájövünk talán. Miért pont? Maga kell nekem,

magát pont. Aki nem szeret, de magát pont. Aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néz, még emelé. Miért van, hogy akad száz

mondom azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy

La Colombie salta desde America, il coniglio oscurito veo di là, Cristoforo le pitte cenchi sceve si è, oggi è triste un d'Americo fede di fel, e se i pene aiuto so dolo di vel, se te vette terem te te che lo swing, hogyha ideg sokotott a tapeketik, így mozgott a kezük, lábuk meg a derék, elloptuk a négereknek a ritmusát, ma ezt járja a nagymama a ritmusát.

Epedek tippon, rapszódikus vagyok, kérem, de nagyon én. A Kolumbusz felfedezte Amerikát, így tanulja a suliba be a diát. Kristóf Kolettit, senki sem veszi el, a Jeff viszont a

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: The sound picture you are about to see and hear comes to you through the lens and loudspeakers of the new RCA 16mm motion picture sound projector, which is finding wide use by public schools for educational work, industrial sales organizations, and homes. This RCA projector and its sound equipment were developed by the same engineers responsible for the marvelous lifelike sound in the world's largest theater, the Music Hall. RCA Photophone sound is used in over 6,000 movie theaters in the United States and throughout the world. Here is an actual picture of sound photographed on film through the use of the RCA Photophone ultraviolet light recording equipment. Major movie producers in Hollywood and throughout the world use RCA recording equipment to photograph high fidelity sound on film. Whenever you need any motion picture sound projection or recording equipment, look to RCA, the largest sound organization in the world.
4: Ich fall heute Nacht vor deinem Fenster und komm ganz sacht zu dir hinein. So manche Nacht vor deinem Fenster hab ich gedacht, du lässt mich ein. Doch wenn heut der Mond schaut, wie ich steh vor deinem Haus, wart ich, bis der Tag graut, dann wirf mir den Schlüssel raus. Ich pfeif heut Nacht vor deinem Fenster und komm ganz sacht zu dir hinein.

te több vagy nekem, ezer szebb vagy nekem, mint ez az egész világ. Egy könyv a szemedből több, mint

szerzett vagy nekem, ezer szerzett vagy nekem, mint ez az egész világ. A lelkem te nélküled, oly üres és oly szegény.

0: áll a mai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

vagyon ott nincs, hát miért vagy nekem az a mesebeli kincs? Van ügyesebb is, szívesebb is, de tüdesebb is, van ezer egy nálad, csinosabb jobb. Hát hol az az ok, hogy érted, egyenesen oda vagyok, a nőket, de csak úgy.

Tömött ember, te szólt ember, most magyarázz el, mit szeretek rajtad, se eszed nincs, se vagyonod nincs. Hát miért vagy nekem az a mesebeli kincs? Van ügyesebb is, de szívesebb is, de tüzesebb is, van ezer egy nálad, csinosabb jobb. Hát hol az az ok, hogy érted, egyenesen oda vagyok? A nőket, de csak úgy faltad, akit volt, azt nagyon csaltad, no mondd hát, hogy mi van rajtad, külön-külön, különlegesség. De komis ember, de gonosz ember, most magyarázd el, mit szeretek rajtad, okos ez nem, és helyes ez nem, hát mi

a Margit szigeten, indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a két Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek. A kis leány ilyetten karjaidból esett, elkaptad őt, kicsit meg símogattad, ránéztél, és ő már nevetett. Olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kinyúlt a fény.

Anna Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy

kicsit megsimogott a dráni sztíl, és ő már nevetett, olyan szép volt az elem, csupon meleg szeretet. Benne mi

tárcsolni ki kell. Van zsebembe pénzecski, miből vodkát vérhet ki? Még sok rúbelki, vedd majd engem fel. Szamcsackában lakik egy nagy népki, 120 évki, nekiálltsuk el. Hely, jó kedvenc ki, van nékem, hátkegyet ki, felkérem. Néked most, vélem tárcsolni ki kell.

bolikot adunak a jó. Viszont az ember ott is tarka papírházak valaki, a stegerről a házjul egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jó.

folikot adul a jó. Viszont az ember ott kis sarka papírházat valaki, a Steigerról a házi úr egy szobát lesz, aki Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a stájgaró a házi úr egy szobát lesz, aki szó jó.

0: Der erste Teil unserer Sendung Froher Funk für Alt und Jung ist beendet. Sie hörten das große Orchester und den Chor des Kreisbündnisses Breslau in Leitung Ernst Rudolf Stück. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen, Sopran, Oskar Röhling, Tenor und Walter Lindemann, Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
2: Liza Jane, she had a loving man, she called him Daddy. He was the sweetest man in the state of Tennessee. Why, he could ball a jack till he

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Tehát opera következi. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

0: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Éreznek kell, hogy mit érzek egyetlenem. Szívemnek te osztod a boldogságot, csupa napfény.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Chinos, praktikus, és milyen pici retikülben is elfér.
2: A nifegyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

Od drágai még bennem remeg, de hozzád én többé nem megyek. Ne kérdezz úgy is tudod miért, hagyd ott a régi babát, ha engem szeret. Hagyd ott a régi babát, vagy tüstént mehet. Kettő úgy sem lehet,

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a központi városháza üzletházában.

az én, és a tormás virsliből is lesz elég. Hétrét környed majd a suszter, és a részletes szabó, és a házi úr zokog, mert nincs lakó.

főzd, és a villamos kalauzni újra főzd. Majd a sajtüzletben sajt is lesz, és nem csupán csak luk, és a zsömlét újra megropog.

saga, csak egyet nincs. Jó egy bigin bilincs. Ne járja frimbe, hisz egy biginbe bent van minden frim. Drága, csak egy bigin.

Saga, csak egy begin. Érzel, imád megint. Mit ér a rumba, ne légy garumba, babám, gyerünk már. A módi máma, valódi dáma, megint begint jár. Drága, csak egyet incs. Jó egy begin bilincs. Ne járj a frimbe, hisz egy bikinbe, bent van minden finn. Most, drága, csak egy bikin.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nem atombomba. Meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjé Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

hát imád a réges rég, téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség, neked talán elég, ahogy a léda védte, hattyúját, vigyázok én majd rám, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád, te vagy a Robert Béla.

igen, te vagy a bősz, Tarzán. Sőt, amit kiromi az unra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

Hogyan létovitte, hattyúját, vigyázok én, majd rád. Végre a tőlelek, ne várjunk, nyújts felé masszát. Szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni a zónra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hét.

0: emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

kurzicsám, egy prima cipadohány, pipába rosszat, úgy sem szilogom ám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, hogy de prima pipadohány, ez a kurzicsán, a kurzicsánnak ízes levele van, a pipa száron vívő, betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűzdohányom, elszívom a kurzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a kurzicsámba, de az ember mint hiába, mit tehetek hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a kurzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

Wat van maat, de hoort je fuspen, oefie, maar het op aan. Dat vond hem chide prima, pipa dohanje, dat poerzitjana. Ízes levele van, a pipa száram, bívül detele van. De hogyha megpiszkálom, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincsen szív, dohányom elszívom. A porzicsánom jó pipának hosszú szára eldugul a porzicsámba. Mert az ember mint hiába, mit tehet e hús világba. Egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a porzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Porzicsán egy prima, pipa dohány, pipába rosszat. Úgy sem szivakom át, de hogyha füstben úszik, már a szabám. Azt mondom, süde prima, pipa dohány, ez a porzicsán, a porzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül tetele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a porzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a porzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a porzicsán szereti, az az ember nem lehet. Porzicsán egy prima, pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szabám. Azt mondom, süde prima, pipa dohány, ez a porzicsán, a porzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül tetele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a porzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a porzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a porzicsán szereti, az rossz ember nem lehet.

0: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
1: Bízzon a bizoncipőkrémben!

olyan legény, te vágok olyan rendesen, de aztán gondomban. Arra, hogy felem szeretnék felesége, nem lehetnél, nincs gondomban. Simulj hozzá, kis galambom, gyorsan, elindulunk még a esti gyorsan, de ő nem árt, ma sőt, egy gond. Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát, de szeretem puha sejem, fekete szép aját, búbi fejé, szita szemé, kicsi kezé, jaj, de szeretem. Maga csúnya, maga csúnya, maga pont az esetem.

0: maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: De szeretem magát. De szeretem.
1: De szeretem.
0: Puha
1: sejem. Puha sejem.
0: Fekete szép haján. Búj fején. Tiszta szemén. Kicsi kezén. Jaj, de szeretem. Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
0: Maga bont az esetem.

Szeretem fenni, szeretem lenn, szeretem kinni, szeretem benn, szeretem sülve, szeretem főve, sőt. Szeretem mégis, szeretem már, szeretem régi, szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balról, sőt. Megsúgom, szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem mindenkit. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenni, szeretem len, szeretem kinni, szeretem benn, szeretem sülve, szeretem főve, sőt.

kívánok az uraknak, jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy embert,

megengedi egy percre, ha kérem, hogy ide üljek önhöz.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.